0: kamera lesz, hogy bírta a hangtól, hogy én drinkem.
1: Ha valahogy, na de pedig ez a helyre.
2: Little crabber, szerélő, manöke sztón.
0: Mano, de kajzer, a fomano, de jó.
1: Na, vart, az léhez, hát léhez.
2: Little crabber, szerélő, manöke sztón.
0: Kenke, mérke, na, elke, vaka, drunk ez a
1: hangtól. Jó, hát, igen, szék, jó, hossz, jó, hossz.
2: Little crabber, szerélő, manöke sztón.
1: Ka, vérfeje, jór, fusse, te kontent.
0: Ja, a vékük, ha ma merna.
2: Little crabber, szerélő, manöke sztón.
3: Witches.